Dengangenye, kolo kolo dondo, tamwasegi, samadu yelema kule transformandi, sereni nje, jatuki fajiri kote wa, dusumango fesiri mandi.